Tremilda, de Michael Jackson, nem a Billie Jean, de Jimi Hendrix, nem a Doce Angel, nem Angela, nem Lígia de Jobim, nem Lia, Lily Brown, nem Beatriz, das 12 deusas de Edu e Chico, até das 30 Leilas de Donato e da Leila de Clapton, eu abdico.